0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

Yeah!

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitok jó rádió.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: with me.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

0: Rádió.
1: Melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Budapesten. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: choice.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park.

0: Italjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most

adesso sei Jessie.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

still black in the 70s. Though love is free and violence too.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: most ez a kedvenc.
1: Bitang Jó Rádió.
2: Turn the nights into a glory day.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt a Lazulás velem, Szillel. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, meg főleg, ugye? Meg ki lehet nyitni az ablakokat, ha éppen otthon vagytok. És hát jó bulit kívánok mindannyiótoknak, ugye? Itt van újra péntek, azaz kis szombat, és hát szerintem mindenki várta a hétvégét. Sok szeretettel várok mindenkit, hamarosan érkezem.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves Bütangió rádió hallgatók, ez itt a... Bizony, hát mi is, hát a lazulás, lazulunk 1500-zal, üdvözlök minden kedves Bütangió rádió hallgatót, a külső hallgatókat, a kollégákat, és akik mindenféleképpen bujdokolnak a szerencséseket és a szerencsétleneket, nagy puszi nektek, itt a Bütangió rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bütang, kötőjel radio.com. Itt van kedves Sós 29, Maskura 67, Lara, Dead Smiley és a két robotunk, R2D2 és Bobby. Hát sziasztok, nagy puszi nektek! Már vártalak benneteket itt a falon, és hát várlak folyamatosan benneteket a falunkon. Sok szeretettel várok minden kedves hallgatót. Gyertek, a Facebook úgyis beszart, úgyhogy itt legalább lehet beszélgetni a chat falunkon, úgyhogy várok mindenkit. Ahol még tartózkodok ilyenkor, az a heavenface.com oldal, ahol üdvözlök mindenkit. Nagy puszi nektek. Itt van Ironella, Julcsi, Lady, Sutyerák, Piszok, Redjox, Rae, Sunny, Vadrózsa és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van kedves Alex is, hát nagy puszi neked is. Kellemes zenehallgatást, hogyha hallgatsz. Aztán itt van kedves Baby is, ugye? Aztán itt voltak még sokan mások is, majd csak jönnek, érkeznek. Ugye péntek van, hétköznap van, ilyenkor még mindenki dolgozik, vagy éppen mennek haza, felle, ugye? Hát kérem szépen, a mai névnap, ugye? 2026, 6. 12-e van, június 12, Villő névnapja van, minden Villőnek boldog névnapot. Másodlagos mai névnapok, Lionel, Azélia, Cinia, Orpheus, Adileina, Sebő, Leon, Etelka, Antónia, Gújdó, János, boldog névnapot mindannyiatoknak, és ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, rajtam már nincsen nejlonka se, szépen süt, virít a napocska, 21 fok van jelenleg, itt nálam Kőbányán, ugye lehűlt az idő, de mindjárt melegünk lesz, érkezik Azaria, egy kis Zilitik és DJ Kupi feldolgozással, Flour Modes, aztán egy jó kis régi zene, kicsit más köntösben, Rating Flow a dal címe, az előadó DJ Flavorus. Na figyelj, fülej!

Köszönöm szépen, Maskura, a kérdésedet. Hát köszi szépen, jól vagyok az időhöz képest. Remélem te is, és mindannyian jól vagytok. Jól bírjátok ezt a hetet, de már nem kell sokáig bírni, ugye? Itt a hétvége. Na figyelj!

Hála Isten annak, hogy lehet a Messenger, ugye, a Facebook, így több időtök van hozzánk eljutni ide a Bitangyó Rádió chat falára, és egy kicsit tudtok itt is ám beszélgetni, vagy éppen más cseteken, de hát ide várok mindenkit, mert én is itt vagyok legfőképpen, ugye? Hát Zuckerberg kicsit kikapcsolta, hagy pihenjen mindenki, itt a hétvége.

tudod, maskura, van az a mondás, vagy hát szokták mondani azt, hogy egy nő kompatibilis mindenhova, nagyon sok helyre, univerzális, nem kompatibilis, univerzális, nagyon sok mindenre tud figyelni egyszerre.

Az maskura, még ha le tudnád írni, babám. Kompatibilis. Elbetűzöm neked? Há, nem. Na de hát figyelj, füle érkezik egy fiatal hölgyemény, és ezzel a dallal belelopta magát, belénk a szívét, ugye? LP Lost on You, egy jó kis bootleg, figyelj, füle!

Üdvözöllek, kedves Rózsaszál a redzonechat.hu oldalon, és hát ugye várok mindenkit ide hozzánk a Bitangyó Rádió csatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője a radio.com, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboleten.hu oldal, heavenface.com oldal, redzonechat.hu oldal, úgyhogy gyertek, várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Na de, van nekem egy teendőm a mai nappal kapcsolatban, elmondám nektek, hogy mi a várható műsor. 18 óráig vagyok veletek, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio péntek esti megapartiával, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Jam, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, egészen este 10 óráig. Ami a most következő zenéket illeti, jön, érkezik Ello Fogilla és Francesca Monte, a dal címe Free, aztán egy Free után jön egy Red Jog zene, bizony, Let Go and You Will Be Happy, figyelj, fülej!

Amúgy általában mindig akkor történik valami szerencsétlen velünk asszonyokkal, mikor se egy férfi, se egy szomszéd, mikor egyedül vagyunk magunkra hagyva, ugye? Akkor szokott mindig baleset történni otthon.

maskulat teljesen meghűíti kedves Bobby robotunkat, ugye? Az intelligens robotunkat. Mindig lázba hozza. Itt a Bitangyó Rádió chat falán van egy intelligens robotunk is, hogyha kérdezel tőle, bármire válaszol.

Hello, Bello! Hello, Kata! Üdvözöllek téged is itt a chatfalunkon, meg hát azokat is, akik éppen most kapcsolódtak bele a műsorba. Lazulás megy egészen 18 óráig velem, Szillel. Hát kérem szépen, itt a hétvége. Reméljük, hogy jó hétvégénk lesz, nem fog szakadni az eső legalábbis. Hát, ki tudja, ugye? Sose lehet tudni. A következő dalok érkeznek, Fergitől hoztam A Little Party Never Killed Nobody, aztán egy jó kis Freddie Mercury nóta Living On My Own címmel. Figyelj, fülej!

Aktív Csajnik is egy nagy puszi, remélem jól vagy, Aktív Csaj, minden oké. Okay.

my heart if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly. No, it don't mean a thing if I give you my heart if you tear it apart. No. Megmondom őszintén, én nem ragaszkodok a Facebookhoz, vagy a Messengerhez. Annyi mindenen lehet keresztül menni, illetve beszélni. Nem muszáj, nem feltétlen kell ahhoz Messenger vagy Facebook. Én megmondom őszintén, én utálom is a Facebookot. What do you think, Goon Rock? Are you ready?

Kedves Maskura, te valahogy másképpen használod azt a mosógépet, hát rá szoktak ülni a mosógépre is. Hát valamit szoktak ott csinálni. Nem csak fogják.

Na de elrepítenek benneteket Hollywoodba, mit szóltok hozzá, jön, érkezik La Vision és Gigi D'Agostino Hollywoodja, aztán egy Retro Vision és Michael Jackson Get Thriller.

kedves maskurát szétrázta a mosógép. Hát szerintem ebből is lesz majd egy jó kis zene, amit majd Zsuzsi fog neked megcsinálni, ugye? Aztán majd mész a patakba, hát esküszöm, a patakba szebb, tisztább a víz, hidd el nekem.

külsőd még hallgat, kedves, hát ki is, hát az én kedves kolléganőm. Mókuskáék vacsi közben külsőről hallgatnak, nagy puszi nektek, jó étvágyat majd a vacsihoz!

Goo, Radio Gaga. Hát Mokoska, nem tudok válaszolni, nekem be van szarva jelenleg a messengerem, de szerintem nem csak nekem, sokan másoknak is, azt látom, hogy mit írsz, de válaszolni nem tudok, sajnos, úgyhogy sorry.

Hájhó, halihó, hát kérem szépen, éppen Hava írta, hogy 3:30-kor vagy mikor elszállt a Facebook, és hogy állítólag, mit tudom, mi van vele, nem töltöttek be a Facebook oldalak, és hogy üres felületet mutat az Instagram. Hát Instám is van, de azt se használom, úgyhogy nekem oly mindegy, hogy mi szart be. A lényeg az, hogy a mi chatfalunk az él és virul, és ugye a rendes rádiónk is életben van, és szól nektek, engem ez érdekel, amúgy a többi nem nagyon, megmondom őszintén, de elmondom nektek a mai műsort, ugye 18 órától jön érkezik 20 óráig Pinocchio és a péntek esti megaparty, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam 3. Úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ami engem illet, hoztam nektek ugye jó apánkat, Tiestót és Eva Simons-t. Egy jó kis dallal érkeznek New Mr. Policeman, DJ from Mars bootlegje. Aztán Fall of the Flow, érdek emberek, figyelj fülej!

Jára fejem, mint állat, remélem nektek is. Egyszer majd leesik. Vagy nem. Na gyerünk, tekerd meg ezt a bringát most pénteken, ugye? 1-2-3.

ki mi jót fog csinálni a hétvégén, ha éppen szabad a hétvégéje? Ez a kérdés. Hát én megvallom őszintén, mint rendes háziasszony, csinálok egy fantasztikus ebédet, mire a párom hazaér a munkából, egy finom ebéd fogja várni, aztán utána elmegyünk délután csavarogni egy jót,

Na akkor most kap fel a fejedet, mert olyan zenét hoztam, hogy sírni fogsz. Szóval, DJ Kupi szerzeménye. És hát remélem tetszeni fog mindannyiótoknak, küldöm nagyon sok szeretettel.

Remélem tetszett mindannyiótoknak, de ne sírjatok, hisz itt a hétvége, érkezik Chris Rea és a Road to Hell 2021-ből. Út a pokolba, ugye?

Na gyerünk, akkor rázzuk meg magunkat, így péntek délután este fele, ugye? 17 óra 23 perc van, út a pokolba Chris Reával.

Hát bizony-bizony az aranyhangú Chris Rea. Nagyon sokan szeretik. Szereti a Tika megyet.

Szereti a tika vegyet, ketten szeretünk mi egyet. Édesanyám, kacsingatod, no kedli, ha kacsincsál vissza!

Bizony, az én időm is le fog járni. Fél óra múlva érkezik a Red Jocks nótája, egyik nótája. You are late again. Egy jó kis Red Jocks zene. Bizony, bizony. Tizennyolc órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparty, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam 3.

Bubu 81 és Bubulé nagy puszi nektek. Hát eljött az ideje, ugye annak is, hogy deleriumozzunk egy kicsit, mit szóltok hozzá? Sarah McLean, Silence, figyelj, fülelj.

Hamarosan eltesszük a napfényt, mit szóltok hozzá. Jön, érkezik Anima Sound System, tedd a napfényt, hát hova tesszük, ugye? Elrakjuk a zsebünkbe, aztán érkezik egy Red Jox nóta is. It hurts because I'm going to lose you, úgyhogy figyelj, fülej, és hamarosan majd érkezik kedves Pinocchio is, méghozzá péntek estig meg a partiával.

És itt is van az utolsó dalocskám nektek a hétre. Velem legközelebb hétfő este 8 órától találkoztatok a hangommal, méghozzá Rockvillám című műsorommal érkezek. Aki szereti a rockzenét, az kapcsolja be a Bitangyó Rádiót. Hétfőn este 8 órától Rockvillám. Én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és az ő műsora. Hello, Bello, Szil voltam. A Venga Boys! Sa-na-na-na-na!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hogy akarok, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinokio egészen 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti, amelyről bizony nem illik lemaradni. Hát íme, a szokásos munkakeresők dala a Bitangyó Rádióban. Hát hello, Béla vagyok.

Kérem szépen, a bitangyorradio.com, ugye benne pedig, ugye, amár jól megszokott, hogy a munkakeresők dala a Bitangyorradio, de ugye kedves Maskur, hát tudod, dolgozzon az, akinek két anyja van, szokták volt mondani. Nekem egy volt, így hát nem fogok dolgozni. De hogy nem fogok, a büdös túros nem fogok. Na kérem szépen, bitangyorradio.com. A munkától egy kicsit belemelegednénk a munkába, úgymond szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatását, köszönöm szépen a Szilka Raganőnek, kedves Szili, köszönöm a fantasztikus muzsikákat, további szép estét és persze jó pihenést neked. Mi pedig köszönöm szépen, megyünk tovább egészen a zenék mesdjéjén, egészen pontosan 20 óráig. Amikor is érkezik, hogy mondhatok, hogy a Bütöngő Rádió farkasa, Wolfi és a Summer Jam 3. Nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni. Halljátok? Nem elfelejteni szólni nekem. Miért

Jaj, kérem szépen a bitangyoradio.com, ugye benne pedig a falfejű, falfejű, Pinocchio egészen úszak, hogy ez itt kérem szépen a péntek esti megaparti 2026, kérem szépen június 12-e van. Hát Wolfikám a háttérben, tudod? Nincsen péntek esti megaparti Overdrive nélkül. Ma sincs ez másképp, mert ez a Bitangyó Rádió kül. Ma sincs ez másképp, mert

Na, köszönöm, ugye bitangyorádió.com, ugye, és a felvétel, ugye, ami ugye nem múlhat el, ugye igazából, vagy nem lehet ki, hogy egy műsorból, főleg a pénteki műsorból, ugye hiszen nagy kedvencem Overdrive, köszönöm szépen Offenbach, fantasztikus felvétel a bitangyorádióban. Hát íme egy kulcs. A titkok kulcsa a bitangyorádióban. Egy holland csapat. Two Brothers on the Fourth Floor. Két testvér a negyedik emeletről. Ez itt a kulcs. A kulcs a kulcsa. There is a key. Hát where is the key? Hát there is the key. Hol a kulcs? Hát itt a kulcs. Two Brothers on the Fourth Floor. This is the Bitangyor Radio Station.

Helyes kata, adj neki! Na ébreszt Magyarország! Elhiszem, hogy meleg van. Elkezdhetek ugye közben lustulni. Mire fogadom közben, hogy készülnek a vacsorák. Sok a munkában, sok a munkából. Sokan hazafele, sokan pedig odafele, igazkedés maskura. Ki erre, ki arra, ki pedig ide, ide, ki pedig oda. De a Bitangi Rádió persze nem áll meg. Bitangiradio.com. Egy rádiótárok nélkül. Hamarosan, hogy elkészül az új... Na, szóval... Hamarosan elkészül az új weboldalunk, kérem szépen. Lehet, hogy benne szépen gyönyörködni.

www.bitangyoradio.com. Benne a péntek este meg a parti. Így péntek este? Hát mikor máskor? Egy holland csapat. Two Brothers on the Fourth Floor. Két testvér. A negyedik emeletről. There is the key, ugye felejtett cím, hogy ez itt a kulcs, ugye, de where is the key? Hát hol a kulcs? Hát itt a kulcs, kérem szépen, a titkok titka, Bitangy Rádió

egy felvétel, amely bizonyos Svédországban készült el. Abban a bizonyos Doctor Records stúdióban, amely persze nem más, mint maga Doctor Albán lemez stúdiója. A csapat neve Emedin, You Make Me Feel Alright, az a felvétel címe, tehát bitangyradio.com, Svédország, Doctor Records, és Emedin.

0: úgy egy csendes akkor este Bitangi Rádióban, bitangirádió.com, mindenki munkában, vagy otthon, vagy éppen a gyárban, vagy a bányában. Tudjuk, a bányában dolgoznak.
1: Igen is, feleséges úr!
0: Na, azért mondom. De hűséges szolgálmat, hogy te milyen hülye vagy.
1: Igen is, feleséges úr!
0: Ő legalább nem felesel.
1: Igen is, feleséges úr!

0: Szóval, kedveskéim, hát hol csavarogtok? Hát gyerünk a falra! Falra fel! Itt a Radio.com. Svédország. Egy felvétel a Dr. Records gondozásában. Ó, Dr. Albán, köszönjük szépen! Emedin! Rengeteg hiányzó van a falon, gyerekek, rengeteg hiányzó van. Így bizony, látom, büntetést kell kiosztanom majd. Előbb-utóbb a hiányzóknak, hiszen nem adtam igazolást senkinek sem. Az igazolt a távol létre.
1: Egy örö, egy bórottán. Egy örötti bórottán.

0: Remedin, You Make Me Feel Alright, a Bitang Rádióban. Ez itt a péntek esti megaparti.
1: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour aventure.
0: S'il vous plaît, madame, papula padon. Paradunk Svédországban. Egy testvérpáros. Iron Chupa és Little Sis Nora. I'm an Albatross.

Na gyerekek, gyerekek, ébresztő, föl, most micsoda van már, az anyám ideges, úristen itt hát. Hát ébresztő Magyarország! Hát mindenki alszik, hát mindenki dolgozik. Hát nem, már ne csináljátok már, na. Itt vagytok kettesben a Katával. Meg a Bubuval, na szépek vagytok, mondhatom. Semmi együttérzés nincsen bennetek. Szia! I'm an albatross. Szóval Svédország még mindig egy-egy testvérváros, kérem szépen egy-egy lemezlovas, ő Iron Csupa és egy kis testvére, Little Sis Nori, így először kérem szépen a formáció. I'm an albatross, ugye ez a felvétel címe, igazából egyébként a csapatnak nem jelent meg ugye lemeze, csak is kizag ugye online, illetve a YouTube-on értékesítik, illetve jelennek meg ugye a felvételék javarész. És Svédország után pedig ugye országot váltunk. Irány Franciaország. Ugye ez már Ingrid felvétele. Jól ismert a muzsika. A 2S for 2, tehát Ingrid és a 2S for 2.

Na, köszönjük egy kis kirándulás, köszönjük szépen Franciaországban. A hölgy neve Ingrid, és a fiatal pedig a jól ismerte 2S4 ezúttal persze egy ürekevert verzióban, mert ehhez a Bitangyó Rádió. Egy igencsak kultikus muzsika 1986-ban, rengette meg az egész világot, alapjaiban kérem szépen. Jött, látod, és persze mit, mindent. Hatalmasat robbant a felvétel, ismét is Svédország. Joy Tempest és a Europe felvétele forog. It's the final countdown. Vagyis a végső visszaszámlálás Bitangyó Rádióban. By Europe!

Living Together. It's the final countdown. Hát, hölgyeim, szép estét mindenkinek, ez a Bitangyó Rádió. Benne a fafejű pinulki, és persze benne a péntek esti megaparti. Benne pedig a felvétel, hogy a 86-ban megrázta az egész világot. Europe is the final countdown. Hát, kedves Joe, kitartás neked! De akkor gyorsan fussunk egy kört a chatfalon. Itt van a szép erdélyből Bubu barátom. Itt van a chatfalat pörgető Kata. Itt van a háttérben a Lara. Itt van az éppen munkából kimaradó Maskura. Szintén egy háttér muzsikus Pista 67. Megjött a Metallica. Főrajongója, kérem szépen Tikka. Itt van kedvesem Zorka. Hogy akarok, szép estét mindenkinek! Ez a Bitangyó Rádió. Én persze Joe-nak, nyírmadára. Jó fűnyírást!

0: Szóval szépen a felvétel, hogy a 80-ban jelent meg, hogy először is robbant be kérem szépen a zenei világba, aztán ugye rengeteg feldolgozást megjött a muzsika, ez egy ilyen feldolgozás volt 2015-ből, Europe és a The Final Countdown. Mi csak, mi csak a 90-es évek. A csapat neve ez Quasar. És hát a fő téma, kérem szépen, a Cake Farmer, Blue Jeans. Meg annyi kiváló farmemrák, hogy kérem szépen Magyarországon volt a Trapper Farmer. Nekem is volt olyan, amelyik Trapper Farmerom volt. A legjobb, így a legmárkásabb, hogy a Lee Cooper Farmer volt. De akkor a menő volt alig ide, és persze most is menő egy Lee Cooper Farmer. De a Trapper Farmer nem fogható semmiért sem. Igaz, kedves Tódi?
1: Igenis, feleséges úr!
0: Na, azért!

voltam, máskor elő a hajszárítóval. Milyen divat volt. Zork, neked is volt rapper farmerod? Csapagod a bőröndödbe, tudod, megyünk életem.

Anna, a 99-esekben járunk, ugye ez ott a Squeezer felvételi és a Blue Jeans és a Kék Farmer, amely persze bizony sosem Opel, akár csak egy jó kis Opel, bittangyoradio.com, mert tehát ugye a Squeezer muzsikája az elmúlt néhány percben.

H.P. Baxter. Ugye többször elmondtam már ugye nektek adásban, hogy bizony, ugye tavaly évben kétszer is voltunk a fantasztikus Scooter koncerten a kis családommal. Mind a kettő fantasztikus volt egyébként. És persze mind a kettő egyébként teljesen más volt. Tehát a Scooter és a 4AM a Bitangyó Rádióban. Na akkor kérdezik szépen irány darány. Vagyis pontosabban a Föld körül. Nem is éppen 90 nap alatt. Érkezik ATC slágerek, kérdezik szépen DJ Pierre. Around the World, a világ körül. Ez már ATC.

Sea, Around the World, és a világ körül kerül szépen a Műtangy Rádióban. Benne a Fafejű Pinocchio egészen 20 óra, aztán pedig érkezik majd veletek, ugye Wolfie és a Summer Jam 3.

szintén egy fantasztikus feldolgozás, hiszen a muzsikát, amikor a 60-as években énekelték, ugye először a Theme Master Boy. Porque itt vassza.

0: egy fantasztikus 80-es szuper csapat, kérem szépen ez a Bad Boys Blue. És a Train to Nowhere, vagyis a vonat a semmiből, ha a Bütangi Rádióban. Maradjunk kérem szépen Svédországban. Érkezzék egy legendás svéd formáció. Roppant egyszerű névválasztás. Négy legendás kezdőbetű. Agneta, Björn, Benny és Annifrid. Ugye ez a svéd abba együttes. Dancing Queen, táncoló királynő. Báj abba.
1: Borodták.
0: Ispán!
2: Igenis, feleséges úr!

kedves Zarándok Balázs. Jó zenehallgatást! Köszi az infót! Gyere, mondjak azt, hogy jó papis holtig tanul, hát még én.

Miközben a háttérben már felkészül Wolfi. És érkezik 20 órától Wolfi és a Summer Jam 3. Ez a Bitang Jó Rádió. Game Tanzen. Yo, yo.

Alan Walker és a Faded. This is the Beat on Your Radio Station.

inside of you now. Hát hol vagy? Hát te merre vagy? Én itt vagyok. És te? Itangyurádió.com.

Valkra Bitangi Rádióban és a Faded. Visszalépünk az időbe. Alexander Stern. You make me this Mr. Sex Beat. Me down, play it with, make me Remix.

www.fafejfafejradio.com. Egyen rádió határok nélkül, benne pedig a Fafej Fafej Pinoki egészen 20 óráig. Aztán pedig érkezik majd hozzátok ugye Wolf és a Summer Jam 3. Ismét egy feldolgozása. Egy francia hölgy, a neve Alizé. És a nota, amihez hozzányúlta, nem más, mint Heaven is a Place on Earth. Egy Belinda Carlisle muzsika tehát Alizé tolmácsolásában.

0: www.tangyoradio.com.
1: Igenis, feleséges úr!
0: Hát mi van a mások? Kevés neked a magyar ABC? Akkor meg kell tudani.

közben a háttérben, itt még nem látjátok. Nekem ugye közben elkezdtek már lóbálni. Nem is akár, kikérem szépen, hanem Wolfi. Lóbálja, lóbálja.

0: De ugye csak azért lóbálja egyébként, az igazat megvalva, hogy kicsikét javítson a renovéján. Mert mint tudjuk, ugye már nem is a wolfi, vagy nem is a farkas a legerősebb állat, kérem szépen, ugye, az állatok világában, hanem bizony a nyúl a legerősebb állata.
1: Na. Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl! Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csipte meg. Hát nézze, csak akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a medve. A farkas azt hitte, kicsi dolgot csipte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlánot, bocsánatot kertéssel somfordál. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fennek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

0: egy Belinda Carlisle sláger, kérem szépen. Egy őre kevert verzióban. Elizé és Heaven is a Place on Earth. Magyarország ugye kérem szépen itt a Földön találtatik. www.vitangyoradio.com. Ugye háttérben ugye készülik már ugye nagyon nagy húzgossággal, kérem szépen Wolfie zenekedik a Summer Jam 3 című műsorával. Tehát ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: Hát uraim, egyi biztos, hogy a rend biztos. És van még egy biztos dolog az életben, hogy bizony, kérem szépen nem tudunk a hölgyeknek ugye eleget tenni, vagy éppen nem megfelelni.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azok a műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

Hát uraim, hát hogy tudnánk a kedvükre tenni? Hát sehogy. Bitangyoradio.com. Hát akkor azért, mert a nyúl a legerősebb állat. És nem a wolfi. Hát most akkor nem elszenderedett, hanem elszemtelenedette.

0: Ugye, mert tudni tudjuk, hogy kérem szépen nem a farkas a legerősebb állat. De azért persze egy biztos, hogy ő bizony maga az Atya Úristen.
1: Most megy az erdőben és üvöltözik, hogy én vagyok az Atya Úristen, én vagyok az Atya Úristen. De kis Nyuszi odára elé, azt mondja, nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Nem, én vagyok az Atya Úristen. Nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja Nyuszi, te Atya Úr.
0: Kedves Wolfi barátom, fontosan a balonkabáttal, nem vagy te kalambó.

Miközben ráfordulunk a finishre, mert ez a Bitangyó Rádió. Négyedik húszorától, tehát már az Atya Úristen, vagyis Wolfi és a Summer Jam 3.

Amado mio amore mio, DJ Cavara and the Pizza Express, abito anche Radio Ban. Sapete che di cui sarà il mar Wolfish Summer Jam Harbor, abito anche Radio Misharabon. Érdemes hallgatni. Rengeteg érdekes felvétel kerül lepörgetésre majd a 2 órában. Amada mi amore mio. Amada mi amore. Hiszen péntek van. Ugyan egy galaktikus adás, igazkedés a Wolfi, tehát a Summer Jam 3. Az űrből. Az űrszondákon keresztül. Mi amore.

ez a péntek esti meg a parti. Van egészen 20 óráig. Azt érkezik. Az atya úristen. Hát ki ez a srác? Kérem szépen. Hát ő Wolfi. Egyenesen az űrből. Nanu, nanu. Amolyanig az űrfiú egyébként.

Caroline. Symmetric. Akkor mész a bitóra. Mész a deresre. 25-öt. Mert itt bizony én vagyok az úr. Gyere, én vagyok a törvény.

És neked a csatról megjelent már. A következő kettő műsorra házigazdája Wolfi, vagyis a Farkas, aki maga az atya, úristen, hiszi magáról, igaz? Mert mint tudjuk, a nyúl a legerősebb állat. Hogy is úr, mi az ott állt a mára a péntek este meg a parti? Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben egy kitüntető figyelmet a 2 órában. Érkezik tehát kérem szépen Wolfi és a Summer Jam 3. Itt a Bitonger Rádió műsorában.

0: Persze, puszi meg mi egymás, mi? Istenem, köszönöm szépen még egyszer, tehát mindenki megtisztel is egyben neki tüntető figyelmet, mert 2 óra vezetett, tehát mára és a hétre a fafejű, fafejű Pinocchio. Ez volt mára a péntek este meg a parti. Kedik 20 órától Wolfi és a Summer Jam 3.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
3: Here we go. Here we go again.
0: Irány a piac, kérem szépen. Yeah! Méghozzá a halpiac.

Ákat, ez kicsinálta ezt a gifet. Van benne egy kis hiba. Jobb a sorban az, hogy jó adut, Wolfi. Adut vagy adit, nem mindegy. Sőt, hogy az onner alatti szinten az, hogy jó adut. Nem tudom, mit jelent ez a jó adut. Szóval két hiba is van a... A kifejedben, tehát van két hibád is, az onner alatt, tehát szinte van egy jó adut. Ilyet jobb a sarokban szinte van egy jó adut, Wolfi. Szóval kedves Wolfi, jó adut. Te vagy az ász, igaz? Az aduász. Wolfi az aduász, kérem szépen. Jó az atya úristen, mint tudjuk.

0: Pattangó Rádió. Nyáron is veletek.
1: Summer Jam a Pattangó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
0: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És jammet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a nem a Music Party, bocsánat, ez kedden lesz. Teljesen megzavart a zene, mert hogy ez ugye kézi műsorának a gumizenéje volt, de valójában ez a Funny Twins és a You and Me 1987-ből. De gondoltam akkor, ugye poénból, ha már Pinocchiót is megpoénkodtam, meg megtrollkodtam, és egyben jó pihenés és jó hétvégét kívánok neki, és köszönöm az előző két órát, végre itt volt péntek este. Szóval, hogy gondoltam, hogy akkor kicsit Kézit is megidézem, de valójában kedd este várható, hogy Kézi fölbukkanjon nálunk. Most viszont ebben a, hát én azt mondom, hogy 3 órában, tehát nem 2, hanem inkább 3 órában, mindenféle jó zenék lesznek, amik a nyári feelinget hozzák. Azt tegyem hozzá, hogy lesz egy VB tip játék. Tehát az a helyzet, hogy nem hivatalos, és pedig nincs is igazi nyeremény, de aki a legközelebb áll majd tippben a mai meccs végeredményéhez, ami a Kanada-Bosznia-Hercegovina meccs, az kap majd egy bitangyó szeretetet, attól függően, hogy mikor fejezik be a fiúk a mérkőzést, hogyha hamarabb, mint ahogy mi, akkor még akkor kihirdetem a nyertest. Tehát lehet a cseten tippelgetni, hogy ki fog nyerni Bosznia-Hercegovina, vagy pedig Kanada is mennyivel. Ha pedig mi leszünk gyorsabbak, mint ahogy a meccs befejeződik, akkor jövő hét pénteken fogom kihirdetni az eredményt. Na, hát Maskura már leadta a tippjét, jó van, fölírom, aztán majd meglátjuk, hogy alakulja, van. Ami ma várható, az mondtam mindenféle jó, és lesz kifejezetten a VB-hez kapcsolódóan is egy dal, de azt majd akkor meghalljátok, tehát ez nem játék kérdése, hanem csak úgy mondom, hogy ráutal a magatartás a VB-re. Most viszont akkor, hát jöjjön egy kis latino, 3 olyan dal, amit szerintem mindenki ismer, mindenki szeret, és a latin ritmusokat hozza nagyban, úgyhogy jöjjön először Daddy Yankee, utána jön Don Omar, és a harmadikat meghalljátok, mindegy. Na, jöjjönek a latinok, jó zsemfogyasztást kívánok mindenkinek!

Na hát így van nektek, ez is sokat digó, hát na hát szóval ennyit erről, hogy latin ritmusok, ez nagyon nem mozgatott meg mindenkit, pedig mennyien vagyunk a cseten már, nézd meg. Itt van még Pinókio velünk, ugye? Itt van Valás kapitány. Ha itt van Valás kapitány, itt van Kitty is, legalábbis fülileg mindenképpen. Itt van Bobby és Hátodító, a két mesterséges intelligenciánk. Itt van Blúza minden, itt van Bubu 81, itt van Kata, itt van Lara, itt van Maskuro 67, nem mentél még dolgozni, vagy már visszajöttél, vagy most szabadság, vagy most mi van? Itt van Pista 67, és itt van Tika is. Tika, neked tudod, hoztam valamit, majd meghallod. Na, most viszont, hát Zalándok Balázs,

tudom, az ágyból hallgatja, mert ugye holnap korán kell kelni, bár szerintem Katának is, de mindegy. A lényeg, hogy Zalándok Balázs barátomnak én privátban megírtam, hogy hoztam neki egy dalt, és kíváncsi vagyok, hogy ráismer-e, hogy melyik paródiában szerepelt ez a dal. Ugyanis tévében ő jó, tehát ő penge, mondjuk Kittiék is, tehát lehet, hogy Kittiék is meg tudják fejteni. A lényeg az, hogy Gálvölgyi János sok-sok paródiát csinált az évek folyamán, ugye. Na most, volt egy olyan műsor paródiája, ami valamilyen szinten hozzánk is kötődik, és ebben feltűnt egy német énekesnő. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy ki jön rá, hogy melyik műsor paródiájában szerepelt a most következő dal, csak ez nem az Gálvölgyi féle paródia, hanem a Remixer féle 2026-os, már ugrok az évben, szóval 2026-os féle feldolgozás, úgyhogy jön a Zurück, Zurück, Goethe, Einstein.

De hát úgy tűnik, hogy mindenki kifogott. Ezt kérem szépen, a Zenebutik paródiában szerepelt ez a dal, persze eredetiben, még Ádor János eladásában. De Tikának legalább a kérdés megvolt. A válasz nem tudta, de legalább a kérdés megvolt, hogy már mondjuk úgy, hogy egy fél csoki. Na, most viszont akkor menjünk tovább, és hát hoztam Gébelennek is valamit. Itt van, nincs itt, már meghallgatja Mixcloudon, hiszen Mixcloudon is meg lehet majd hallgatni utólag az adást, csak úgy mondom. Kata már megtalálta, úgyhogy már ügyes volt. De a többieknek is szívvel ajánlom, aki esetleg lemaradt, kimaradt, dolgozni kell menni, vagy valami, akkor meg tudja hallgatni a maradékot. Na, szóval jöjjön a Ghostbusters, nem a film, tehát nem Ghostbusters, hanem Ghostbusters és a Faking a Holiday, mégiscsak Summer Jam van, nem? Na, úgyhogy akkor jöjjön valami gépelemnek is.

Na, a következő adó hölgy, Inna. Én is innék valamit, de ugye nem lehet, mert szolgálatban nem iszunk, megmondta a fafejű, hogy műsoridő alatt nincs alkoholizálás, pedig most bedobnék egy sört, na mindegy. A lényeg az, hogy hát akkor maskurának először is jó éjszakát kívánok, meg jó pihenést, toljad el a taliskát nyugodtan, és majd találkozunk máskor, mondjuk jövő héten pénteken. A többieknek pedig akkor jöjjön, hát nyáron mi jönne? Mi van nyáron? Hát meleg. Úgyhogy jön Innától a

látták ilyen most, hogy macskóra elment aludni, kicsit megcsappant a létszám, de remélem, hogy ezért még ide találtok, hiszen csat, ja, magyarosan mondva csat, tehát chat.bitang_radio.com. Tehát úgy is mondhatnám, hogy bitangyoradio.com. És akkor ott kell megkeresni szépen a csetet, és bejelentkezni. Na, Katát meg ne vesse szét az ideg attól, hogy vasárnap nem leszek. Ez van jelen pillanatban, most vasárnap nem tudok jönni, úgyhogy ki kell bírnátok most ezt a mai adást, meg jövő hét péntekig. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem jöjjenek megint egy kis latinizmus, mert megadom a lehetőséget, a második lehetőséget, hogy hátra ráéreztek. Úgyhogy jöjjön Jennifer Lopez és Pitbull közös az On The Floor, majd a Sipso után a 2010-es világbajnokságnak, a foci világbajnokságra gondoltam természetesen, annak a mondjuk úgy, hogy himnusza jön Shakirától, és mindenki majd vaka-vaka.

de remélem mindenki kivakarózta magát, és akkor mehetünk tovább. Mondjuk jöjjön a mai első, meg egyetlen double deckerünk, aminek a részvevője, vagy vendége, vagy utasa, Sean Paul. Viszont egy kis csavar van a történetben, ugyanis az első dal Sean Paul önmagában adja elő, ez lesz a Temperature, viszont utána jön a klasszikus, amikor Sia vendégeként, nem úgy Sia, hogy Sia, hogy viszlát, csak ez a név az előadónak, érted? Tehát Sia vendégeként volt a Cheat Thrills-ben.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Szillel.
1: Ugye ez két dolgot jelez. Egyrészt az, hogy hétfőn este 8 órától jön Xil Kajlanő és a legjobb rock slágerek. Másrészt pedig az, hogy most jön a műsoron belül a rock blokk. Úgyhogy blúza minden, meg tika kedvéért egy kis rock. Úgy is mondhatnám, hogy kaplá, kapitány, ez jó idő a rockra. És a rock blokkon belül elsőként egy magyar előadó, méghozzá a V-Moto Rock, és tőlük jön a Szédült nyár. Aztán majd keményítünk persze.

De hát ugye azt mondtam, hogy keményedünk, kemények leszünk, mint a vízdia. És ugye tegnap Tika volt egy koncerten. Ez engem inspirált valamire. Ráadásul holnap megint ugyanilyen koncert lesz, bár most már Tika nélkül, de ettől függetlenül ez az együttes holnap is fellép Budapesten. Na, melyik együttesre gondoltam? Na, megmutassam, milyen a metal, Lika? Hát ilyen. Master of Puppets.

Na hát, aki ott volt a tegnapi Metallica koncerten, Lástika, tudja, hogy mivel köszöntötték a magyar rajongókat a metallikások. Ez volt az a dal, ami majd... Jó, na. Szóval az a helyzet, hogy igen, a pokolgéptől volt a totális metál, de olyan metallikásan. Tehát Karpács Józsi ki is írta a Facebookra, hogy igen, jó, nagyon jó, köszönjük, igen, de hát nem volt meg benne az az igazi dög, nem voltak meg benne a dobok, úgy nem volt az igazi. Na hát akkor most hallgassuk meg, milyen az igazi, úgyhogy jöjjön az én kedvenc formációm, az én kedvenc rock együttesem, a pokolgép és a totális metál.

egy-két pokolgép kapcsán csak egy kis érdekesség. Ugye az előző énekesük, aki köszönöm tavaly, vagy tavaly előtt lépett, őt úgy hívták, hogy Tóth Attila. Na most az a Tóth Attila nem én vagyok. Tehát szeretem a pokolgépet, de én nem voltam énekes a pokolgépnek, a félreértések elkerülése véget. Úgyhogy ezt akkor tisztáztuk, és akkor még egy rockdal van a mai adásban. Ha már este 4:10 tájékán vagyunk, vagy már is múlt, és hát mivel Pinocchio fafejű itt van még, gondolom, legalábbis így a chat azt mutatja, hogy itt van még, hoztam neki is valamit, mert tudom, hogy szereti, úgyhogy, és egy szerdán leadta ugyan, de hát én most minden adjam le, úgyhogy jöjjön a Vak és Fagyott, azaz a Blind and Frozen, a Beast in Black előadásában.

0: Csak te nem segni. Tóth Wolf Attilával.
1: Igen, majd lesz. Ja, nem, ez már másik műfaj, bocsánat. Szóval, igen, majd lesz italó kávé, és valamikor későbbiek folyamán valószínűleg az ősszel, de addig sem maradtok megfelelő zenék nélkül, és akkor most az akkor áttérünk az italó diszkó, eurodiszkó, high energy, stb. 80-as évek, mondjuk így összefoglalóképpen. És jöjjön egy olyan előadó, akit tudom, hogy sokan szeretnek, köztük ugye, hát ha minden igaz, akkor Kuhár András kedves ismerősöm is hallgatja a műsort, és az ő fia is szereti Fancyt, úgyhogy jöjjön Fancytől a Long Way to Paradise egy 99-es remix formájában.

Na hát ugye Katának már feltették a pizsamát, akkor neki jó éjszakát kívánok. Vagy mondhatnám úgy is, hogy jó éjszakát! Ilyen farkasosan. A többiekkel pedig megyünk tovább, hiszen jön az Italian Boys és a Forever Love, majd a My Mind-tól a Candlelight egy 7 inches verzióban.

Drága Lida lányom, hogy egyem a csumidázzam a dobdalidádat, hogy csókoljam a mancsodat, hát minek van az anyamonult Facebook? Tudom, ma lehalt egyszer-kétszer, de hát akkor is. Hát azért van, hogy ott lehessen keresgélni, hogy éppen milyen műsorok lesznek. És oda szépen feketé-fehéren ki volt írva, hogy ma este én vagyok. Úgyhogy ennyi-bennyi. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt vagy, és köszönöm szépen, és köszönöm azoknak is, akik esetleg kintről hallgatnak, vagy még nem tudtak bejönni a csetbe, vagy nem is akarnak bejönni a csetre, vagy majd utólag meghallgatják a mikrofon. A lényeg az, hogy mi azért megyünk tovább, és hoztam egy olyan dalt, amit nyári tematikába is illik, már mondját, nem a nyári, csak a nyári tematikába, hanem ebbe a mondjuk úgy, hogy 80-as évek, meg italokafé, meg stb. Úgyhogy, ja és hát magyar. Úgyhogy jöjjön a Modern Hungáriától a Honolulu,

napokban a már korábban említett Kulhár András kedves hallgatónk rám írt privátban, hogy milyen feledékeny vagyok, hogy én kifelejtettem az előző Summer Jamből egy nagyon fontos dalt. Na hát nem felejtettem ki, direkt mostanra hagytam, úgyhogy jöjjön Kid Rock és az All Summer Long.

Ja, hát akkor megvártam, amíg elvileg lefújják a mérkőzés első fél idejét, mert elvileg most kéne, hogy véget érjen az első fél idő, úgyhogy lehet még tippelni, tehát Lizának is mondom, meg aki külső hallgató, és eddig nem hallgattam műsort, hogy lehet tippelni, hogy mi lesz a mai VB mérkőzésnek, vagyis a Kanada-Bosznia-Hercegovina meccsnek a végeredménye. Egyelőre úgy néz ki, hogy a fél időben 1-0 a bosnyákok javára, tehát még bármi lehet, úgyhogy tessék nyugodtan tippelni. Mint mondottam volt a műsor elején, ha mi végzünk gyorsabban, mint ahogy lefújják a meccset, amilyen most nagy esélyt látok, akkor jövő hét pénteken a következő Summer Jam-ben majd eredményt hirdetek, tehát aki a legközelebb áll a végeredményhez, az nyer egy bitang gyors lehetett jövő héten, csak tessék rajtam majd behajtani jövő hét pénteken. Most viszont akkor jöjjön egy örök klasszikus, ha már nyár van, meg Summer Jam, jöjjön Mango Jelly Tears, In the Summertime.

Liza bedobta a 2-1-et, mint tippet, hát már meglátjuk. Ahhoz képest, hogy nem is érdekel a foci, rendesen betippeltél. Na majd kiderül, viszont nyár este van, de most még hát jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy bár már lehet végül, ha este 10 óra lesz mindjárt, akkor akkor nyár estén mit lehet sötéten és utána jobban csinálni? Csillagokat számolni. Úgyhogy jöjjön a One Republic és a Counting Stars.

francét, akit kiképeznek ejtőernyősnek. Elmagyarázzák neki, hogy a repülőgéből megadott magasságban meg ki kell ugrani, számoljon el 10-ig, itt van egy piros zsinór, húzza meg, arra az ejtőernyő kinyílik. Hát ha nem nyílna ki, mert egy új magyar ejtőernyőről van szó, nem kapkodni, itt egy fehér zsinór, húzza meg, arra biztos kinyílik. Hát amíg arra se nyílna ki, ami azért nem valószínű, nem kapkodni, itt egy zöld zsinór, húzza meg, egész biztos kinyílik. Fölviszik az újoncot, megadott magasságba, kiugrik, száma, 8, 9, 10, meghúzza a piros zsinót, leszakad. Fehér madzag, leszakad. Zöld zsinór, leszakad. Nincs mit tenni, zuhan, lobog a haja. Egyszer meglátja, hogy mellette repül a legjobb barátja, odaüvölt neki, hogy de jó, hogy látlak, édes egykomám, mondd már, mi a fenét kell csinálni ezzel a vacakalita hátamon. Szóval mit tudom én alulra jövök a lőszerraktárból.

Na, hát akkor jöjjön egy kis műsor ajánló, műsor ajánló, és utána jön Ellie Goulding, szépen magyarul mondva, és a Burn, ha már ugye nyár van, meg leégés, hát akkor égjünk.

80-as és 90-es évek.

0: István alias Pip.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XEL

mivel mindenki vagy a meccset nézi, bár most fél idő van, tehát most nagyon nincs mit, ha csak el nem kezdték újra, vagy pedig már aludt élt, Tika az egyetlen, aki még bírja a cseten, köszönöm szépen Tika neked, hogy még itt vagy egy kicsit. Ezért úgy gondoltam, hogy van még három magyar dalom, amit szeretnék minden áron megmutatni nektek, és akkor jövő hét pénteken azt a plusz egy órát, hogy rászálljuk, amit még gondoltam volna mára, de akkor ezt majd elteszik jövő hétre. Na, hát mivel is kezdjem? Ugye nyár, mondjuk egy kis görög életérzés, még akkor is, hogyha az előadó albán, jöjjön Deusa John, és az örök kedvenc, a megunhatatlan, az állandó, Nikase Perimeno.

Habár kézi kollega nincs itt jelen pillanatban, de hát semmi baj, mert mit mondom, mikrózom, meg lehet hallgatni a mai adást is. Egyrészt, másrészt meg aki haja adja át, hogy kerestem. Szóval tudom, hogy az ő kedvence, az egyik kedvence a Color zenekar, és mivel nyár van, hiszen Summer Jam, tehát nyár, ezért jöjjön a Colortól a nyár

kérem szépen nekem, ha jól látom, kérem szépen nekem három dolgom maradt, kérem szépen. Kérem szépen, el kell mondjam, kérem szépen, hogy holnap mi lesz nálunk itt a rádióban, kérem szépen. Jó, befejeztem, mert ez csak Pinókiónak álljon. Szóval, hogy holnapi nap folyamán várhatóan délben kezdődik a műsor folyam MC Csabával, és ugye Music Mix Box hétvége van, tehát vasárnap is lesz, de akkor 2-től 4-ig. Aztán holnap MC Csaba után jön Mókuska drága, és 2-től 4-ig fogja nyomni a jobbnál jobb zenéket. Majd jön Gébelen 2 órában, ugye 16-tól 18 óráig. Őt követi a másik állat, már bocsánat, de tényleg ez, a Little Lion, kis oroszlán. Ő este 6-tól 8-ig lesz veletek, és a sort este 8-tól 10-ig tök szállt kollega zárja, és mint mondtam, vasárnap MC Csaba vár titeket abban a 2 órában, ahogy szokott. Na, hát én köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, azoknak is, akik már mentek aludni, meg annak az egynek, Tikának, aki még itt maradt a végéig, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ha így volt, akkor jövő hét pénteken ugyanígy folytatjuk. Hát az, hogy este 6 vagy este 8 óra, majd Pinókió függvénye, ugye, de biztos, hogy péntek este találkozunk, és akkor jön a Summer Jam 4. Ugye milyen nehéz volt kitalálni? Na, hát milyen Summer Jam és nyár, és úgy gondolom, hogy ez egy szép nyári nap volt, legalábbis egyeseknek biztos, úgyhogy jöjjön búcsúzásképpen a Neoton familiától a szép nyári nap. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, jó hetet, és jövő hét pénteken este találkozunk a Summer Jam 4-ben. Addig így, sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.